Boží, nouznej, brácho. Brácho, kámo, ségra. Manuwe, Purple Dream. A Amos. Chicken.